A zene sem fog. Rap. Hip-hop. R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: Pesten kívül is.
1: Bizfm.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost. DJ Ghost. DJ Ghost.

0: shit has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Bizki.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Összenyújtja be a kormány a költségvetést, újra elérhető a teljes körű ügyintézés az MVM-nél. Sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre. Az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb kaf villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 kaf villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit, nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák, csak elvétve lehet csapadék. Demeter Tia vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz kopár területeken is, ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak. Megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazása. A gépjármű adó már Quicklink-el is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, ahol az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, és az néhány másodperc alatt teljesül. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrás. Hát fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk az ország nagy részén, időnként megnövekedhet majd a fátyol és gomoly felhőzet. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-35 fok várható. Holnap a napos felhős időben további záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszórtan, de számottevő csapadék nem valószínű. 32-36 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik a világ másik feléről egy olyan csapat, amely tulajdonképpen lassan-lassan meghódítja az egész világot, de az biztos, hogy a keleti felét már elkezdte nagyon hatékonyan. Jön az indiai TGV, vagy lassan mondhatni űrrakéta, Hanumankind Call Me duója és a Big Dogs. Na csumára azt a gombot!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Folyamatos növekedés, és még mindig nagyon népszerű, és nagyon-nagyon szeretitek. Érkezik Dash Youngfly nagy sikerű nyári dala, az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok, a 96.4 BFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Összenyújtja be a kormány a költségvetést, újra elérhető a teljes körű ügyintézés az MVM-nél. Sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Napot kívánok! A mikrofonnál Erpi. Tartsatok velem, ahol a legjobb dalokat lehet megtalálni, és a legjobb hangulatot érkezik nálunk. Sencia, Bossap, mindenkinek szuper reggelt!

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Csodálatos csütörtök reggelt mindenkinek, és egész napra óvatos vezetés kívánok. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Tart még a lezárás a 6. kerületben, a Szondi utcában, illetőleg az 5-ös utcában. Ez az info jó élt a közlekedés folyamán. Jön SM Curtis közöse, feldobott érme. Itt a 96.4 Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman és pörögtől a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit, nem szorulnak segítségre a gyülekező gólyák, csak elvétve lehet csapadék. Demeter Tia vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a NéBIH. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős.

0: tappal, egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, ahol az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, és az néhány másodperc alatt teljesül. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
1: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrás fönn, próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk az ország nagy részén, időnként megnövekedhet majd a fátyol és gomoly felhőzet. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-35 fok várható. Holnap a napos felhős időben további záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszórtan, de számottevő csapadék nem valószínű. 32-36 fok között alakulnak majd a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper csütörtök reggelt és kellemes napot mindenkinek, a mikrofonnál Erti. Ha a következő dal megszólal egy koncerten, akkor mindenki elkezd rá mozogni. Talán az egyik húzó dala az elmúlt időszakban, pedig azért csinált jó pár jót. Érkezik nálunk Beton Hofi és a nagy sikerű Bagira. Itt a 96 Bass FM-en.

0: visszaszív.
1: Pénz közlekedés.
2: Mindenkinek szuper csütörtököt, és csak óvatosan egész nap. Ápi vagyok, már is mondom a részleteket mellé. Korlátozásokra kell készülnetek a 7. kerületben, Pesten, a Madách Imre tér környékén. Ez az info mindenképpen hasznos lehet. Jön Travis Scott, Highest in a Room. Itt a kedvenc rádiótokban csütörtökön és a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: 180 éves a Magyar Vasút, nyáron sem pihennek a vérlovagok, sok napsütésre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút. Egyebek mellett erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásokkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. A nyári hőségben sem áll a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Privél Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Folytatódik a kamat csökkentés a lakossági állampapírok piacán. Az Államadósság Kezelő Központ a héten új sorozatokat indít alacsonyabb kamatokkal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, a jelenlegi sorozatokat pedig lezárják. A részletes feltételek az Államadósság Kezelő Központ honlapján érhetők el. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Dübörög a nyár, benne vagyunk a közepében, érkeznek a jó nyári dalok, na meg a szerelmes dalok is. Jön BSV Nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a 96 BSFM-en. Na nézzük meg együtt.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot kívánok, és csak óvatosan vezessetek az utakon. Árpi vagyok, mondom mellé az infókat. Sávlezárásra kell készülnötök a 10. kerületben Kőbányán, a Fehér úton, amely közelesik a Gyakorló utcához. Erről jó, ha tudtok. A Metro Boomin Future Chris Van triója, és egy szuper nyári dal, Superhero, itt a 96-in BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Yeah.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jack Harlow a cukiság faktor kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben. Ez nem más, mint a Love In On Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik. Nagyon-nagyon népszerű. Nagyon jól nyitott a csártokon. Az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát. Úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Love In On Me, itt a 96.

Space FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Space FM. És nyerd meg a páros belépőt a Space FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak a GVH-hoz, tovább melegszik az idő. Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre

0: pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyetileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

duplázott a UK, illetőleg a US Afrobeat dalok között, mind a két helyen első pozícióban nyitott, azóta csinált az Egyesült Államokban egy aranyat, nyitó dalként egyébként egészen jó volt, és nagyon megszerette mind a hallgatóság, egyrészt a klip miatt, másrészt a hangzás miatt, rengeteg jó díjat bezsebelt, már érkezik a Sexy Tyla, Push to Start.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíre fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Egyszerűbben rendezhetjük a gépjármű adót, kánikulában is figyeljünk kis kedvenceinkre, átmenetileg növekszik meg a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkapóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezést alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kapóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz kopár területeken is, ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak. Megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil alkalmazása. A gépjármű adó már Quicklink-kel is egyszerűen rendezhető. A fizetéshez nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, ahol az utalás adatai automatikusan kitöltődnek. A befizetést ezután már csak jóvá kell hagyni, és az néhány másodperc alatt teljesül. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
4: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon és sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrás. Fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
3: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk az ország nagy részén, időnként megnövekedhet majd a fátyol és gomoly felhőzet. Csapadékra elsősorban a Dunántúlon kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmelegebb órákban 28-35 fok várható. Holnap a napos felhős időben további záporok, zivatarok alakulhatnak ki elszórtan, de számottevő csapadék nem valószínű. 32-36 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Facebookon és Instagramon is felleltek minket, Bassa Fam Hungarynév alatt, úgyhogy ha nyaraltok és követtek minket, akkor dobjatok nyugodtan ránk egy lájkot. Érkezik az egyik húzódala az előadónak, a koncerteken nagyon-nagyon érzik és nagyon mozognak rá a tömegek. Én az Agora Hills, és hogy kiről van szó, pörög nálunk Dolce Kett itt a Bassa.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot kívánok, és balesetmentes vezetést egész napra. Árpi vagyok, érkeztem hozzá részletekkel. Tart még a forgalom korlátozás a Flórián téri felüljárón és környékén. Ez az info mindenképpen jó jön a haladás során. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa, és a jó latin vonal, Dembo. Itt a kedvenc rádiótokban. Tudjátok.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

az ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! 96.4 Beach FM. Hírek!
4: Egészséges étrenddel a demencia ellen. Nyáron sem áll a sürgősségi vérszállítás. Sok napsütésre számíthatunk. Demeter Dia vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedési eszköze a vasút. Egyebek mellett erről beszélte a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladáscsökkentő hatásokkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól

0: Folytatódik a kamat csökkentés a lakossági állampapírok piacán. Az államadósság kezelő központ a héten új sorozatokat indít alacsonyabb kamatokkal. Az új konstrukciók jegyzése július 17-én kezdődik. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, a jelenlegi sorozatokat pedig lezárják. A részletes feltételek az államadósság kezelő központ honlapján érhetők el. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtöket mindenkinek, a mikrofonnál RP, az anyukák tanácsai sokszor a legjobbak, és ezzel akkor szembesülünk, amikor kikerülünk az életben, úgyhogy ha tehetitek és hazamentek, és van anyukátok, ölejétek meg. Ilyen follow the flow, anyám mondta. Nem akar.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber, 0620-96-499-99. Remélem, hogy aki szabadságon van, annak jól telik a szabija, és éppen feltöltődik ezzel a jó nyári dallal, ami most fog következni. Érkezik nálunk Dash, Young Fly Azaria 3-asa, és a nagy sikerű Backpack egy utazós, itt

Online is tudtok minket csavarni, hogyha nem vagytok Budapesten, vagy pedig éppen pihentek, bsfm.hu. Érkezik Kaliforniából ugorva Kőbányára, eredetileg Kőbányára, Manuel és az egyik érzelmes dala, amelyben bevallja a gyengeségeit, illetőleg feltöltődik érzelmileg. Need You Puha, itt a BSFM.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik két kisrác 92-ből, tudjátok, a visszafordított nadrággal leforgatott videóklippel. Ő nem más, mint a Criss Cross duója és a Jump. Én már a velük búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit tengeremény szeretettel. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, pacsi, pusz, jelelés, a mikrofon.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább egy nagyon jó sikeres hazai kólabbal, az egyik része csapat, a másik pedig egy szóló előadó. Görbetűgröt tart a mai fiatal lányoknak, illetőleg a társadalomnak is. Tulajdonképpen rengeteg 40-es nő már kiégett, és a dalból kiderül, hogy miért gondolják így a srácok. Van benne egyébként némi igazság, jön BSV Biolux közöse, és dübörög a Lidocaine. Itt a 96.4 Bass FM-en.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Össze nyújtja be a kormány a költségvetést, újra elérhető a teljes körű ügyintézés az MVM-nél. Sokat süt a nap. Demeter Dia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
4: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre. Ez az élelmiszer kiskereskedelemre irányul.

0: fizetés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bills FM, Repipap RMB, hello mindenkinek, már itt is vagyok veletek a stúdióba, Faragó Jankának hívnak, és a következő 460 percet együtt tölthetjük, azért a csütörtökbe beletesszük azt, ami jár neki, Internet Money, Gunna, Don Toliver és a Lemonade.

96.4 Bass FM, Revivap R&B, vannak a nehéz és a könnyű utak, de a könnyebb utakon belül is vannak a furfangosak. Na erről írd át, Pifu és Marics Peti, ez a Schwindler.

0: Rajten kívül is. Bizfm.hu.
1: Szólok.
2: Ez így nem mehet.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Borítsuk el együtt a napot a jó irányba, itt a Bass-en a legjobb helyen vagytok. Judlóval kezdünk, itt lesz a sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíre fáj.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96-1 BFM, Rappi Pepe R&B érkezik Dash, aki szerintem pontatlan működik, hogy van benne egy kis önirónia, és mégis szereti magát arra a bizonyos legmagasabb polcra tenni. Most pele a Winnie Pooh.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha megvan még a gyerekkori szobátok és szoktatok oda járni, akkor pontosan tudjátok azt az érzést, amikor feljönnek az emlékek, de néha olyan nagyon furcsa érzés, hogy valaha voltatok ebben is. Doja Cat is egy nosztalgikus dallal jön, ez az Agora Hills.

velem eleve kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Mászok, eljött, szomáljam, mert meg kell a harcsotok velem. Erre mit mondok?

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

96.1 Bass FM, Rapiben per MB. Érkezik Manuel, akit már a kezdetektől fogva autótyunnal együtt hallhattunk, viszont ezt most kezdi levetkőzni. Lehet, hogy melege van. Négy jó.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, nem véletlen az ismerős érzés ennél a dalnál, hiszen egy 2000-es évekbéli klasszikus lopott vissza, Latro Boomin, a Weeknd és 21 Savage a Creepy miatt.

0: ass into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bassa FM, Rap Hip-Hop R&B. Mindig az volt az érzésem, hogy ez nem csak egy rap dal, hanem konkrétan egy Oscar-díjas motivációs beszéd 5 percben. A Lose Yourself Eminem főszereplésével készült 8 mérföld című filmhez íródott, és az a durva, hogy a híres első verzét állítólag két részlet között sutyiban a film forgatásának szüneteiben írta le a saját füzetébe. Hát akkor emberek, itt az ideje megnézni, hogy mit skicceltetek anno második B-osztályban. A kedvenc rádiótokban Lose Yourself.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. A következő 60 percben sem hagyunk titeket a kedvenceitek nélkül, de Young Fly és Azzy berobbantja hozzánk a Bills-re azt, hogy pak-pak.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bills FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a Bills FM After Party. A lemezjátszók mögött az összes

ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99 99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádió. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Majka Curtis és BLR, hogy a szó szerintem is halt bele ebbe a dalba, de ez biztos, hogy elmúlt már ez az időszak, közben pedig egy örökérvényű sztorit hoztak létre, itt a Bass FM szól a Belehalok.

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B, amikor nem néznek, akkor titokban kiveszitek magatoknak a legfinomabb falatot. Pifo és Maris Peti ezt az életérzést hozza a Spinderben.

98 egy Bills FM, Repívebb R&B. Biztos megvan az, amikor gyerekként halljátok a felnőtt beszélgetéseket, akik azt mondják, hogy a legrosszabb mindig a bizonytalanság. Aztán, amikor az ember felnő, akkor rájön, hogy nagyon sok dolog nem fekete és fehér. Hát nézzük meg akkor a többi színt, az Always Be Mine-nal.

és helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne. És megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozom a kötek pénzem.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jöttem, láttam és jót bészeztem a veletek együtt. Faragó Jankának hívnak, holnap reggel 10-kor itt folytassunk mindent. Most érkezik Breda Bia, akivel az első zenétek BSV, By Alex és a Lidokain lesz.
0: Műsorajánló.

0: órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A közös délutánunkat a BSV és By Alex nyitotta a Lidokainnal. Most pedig Doja Cat érkezik, ez az Agora Hills, a 96.4-en.

96.1 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Egy picit felpörgetjük ezt az órát, érkezik MC Hammer, eztől a You Can Touch This, úgyhogy hangot fel a 96.4-en. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

94 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Pár napja töltötte Manuela 26-ot, egy picit késve, de annál boldogabb születésnapot kívánunk neki innen is. Pörögjön tőle a nosztalgia, a 9

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, az Ómamával. Úgyhogy a következő órát Dash és Youngfly indítja, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy kellemes zenével, Dessel, Young Fly-jal és az Omamával indítottuk az óránkat, de most egy picit durvulunk. Érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboy Cardi. Ez a Carnival a 96.4-en. Go, go, go, go.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Mike Will Made It egy rendkívül tehetséges producer. Régen sokat dolgozott együtt, például Gucci Mane-nel is. Az egyik közös stúdió sessionük közben Gucci bemondta a mikrofonba, hogy Mike Will Made It, ami annyira megtetszett a producernek, hogy lementette, és azóta a védjegyévé vált. Körög a 23, tőle, Juicy J-től, Miley Cyrus-tól és Wiz Khalifa.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez a GDFR, Floridától, Stage the Gemini-tól és

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B, az Outkast-tel és a Miss Jackson című trackjükkel megyünk tovább. Ez a dal egyébként Grammy-díjas, és nem fikció, hanem egy nagyon is valós és fájdalmas történetet mesél el. Mutatom is, hogy miről beszélek, itt a Beats-en.

0: 76.4 Bass FM.
1: West to the east side.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Már is folytatjuk, méghozzá egy menő kollabbal, ami nem más lesz, mint a Várj meg, Vizsitől és Rézművestől, itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Egy igazi időtlen slágerrel megyünk tovább, The Weeknd és Playboy Cardi közösével. Ez a Timeless, itt a Bészen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egyes származású kanadai sráccal megyünk tovább, aki nem más, mint Snow. Egyszer csak berobbant a reggae a dancehall világába az Informer című dalával, ami a mai napig hatalmas láger. Pörög is, itt a BFM.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ról írta meg nekünk, hogy a 12. kerületben beállt a Városmajor utca, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked Vizsitől a Jamaikát, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

hajtó. Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: Okay.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Azonnal folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, ami nem más lesz, mint a Sötét Jude Law-tól. Mutatok belőle egy kis részletet, itt a 96.4 Biz FM-en.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutak a muhádát.
1: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja. Július 31. Péntek, 22 óra, Budapest Park, Nagy Tánctér. Újra jön a

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén, a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 9

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantő Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Most figyeljetek, ez a Without Me Eminemtől. Itt a 96.4-en.

0: Közlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Az első kerületben lassú a haladás a Toldy Ferenc utcában, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Belánótól pörög a Starboy, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én amióta az eszemet tudom, szeretnék megtanulni igazán hangosan fütyülni. Na ehhez képest körülbelül annyi megy, mint amit a következő trackben is hallhattok. Érkezik Florida, ez a Love Is So, a 90.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Azaria egy interjúban elárulta, hogy a Formulc alapötlete és a szöveg nagy része rendkívül gyorsan, mindössze 2-3 óra alatt össze is állt a stúdióban. Mutatom a végeredményt, itt a 96.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
3: R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. A Bosszappal indít Sinszától, itt a Bészen.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper laza magyar dallal. Jön Manuel, tőle is Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Doja Cat után Dash-el és Young Fly-jal megyünk tovább, és Ó Mama című dalokkal itt a Bass-en.

ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam, de tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel, meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96. Bass FM Rap Hip Hop R&B egy igazán headbanger zenével gurulunk tovább. Érkezik Pharaoh Monk, tőle is a Simon Says itt a kedvenc rádiótokban a 96. Bass FM-en. Na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en, már mutatom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM Rap Hiva Pár NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Dash Vinipu című slágere után az ausztrál szupersztára a Mass Wolf-al. Tőle is pörögjön nagy slágere az Astronaut in the Ocean. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champion.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Visegrádi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Küldök nektek cserébe egy kiváló magyar dalt. Érkezik Pogány Induló, tőle is Lelkem nyugodt című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Ha a következő dalnak a címét költőjén kéne megfogalmazzam, talán úgy mondanám, hogy mindig légy enyém. Persze ez angolul úgy hangzik, hogy always be mine. Jönnek BSV-k és Nagybogi slágere.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 96 4 99 99-es telefonszámon. Dozsa ketten megyünk tovább tőle is egy korábbi dalával, ez az Agora Hills.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Tyler-val fogunk tovább menni, és a nagy közönség először Water című dalával ismerhette meg az Amapiano zenei stílus egyik nagy királynőjét, most pedig Chanel című dalával megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

96BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Bossman Law és French Montana Mo Chicken című dala után Roddy Ricch-el megyünk tovább, és ikonikus dalával, a The Bugs című slágerével itt a kedvenc rádiótokban a 96BSFM-en. Na gyerünk!

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Young Fly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncot jár. Szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beats FM bemutatja Július 31. Pénz.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Bass FM Rap Hiva Pár NBA Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-499-99-es számon. Lil Durkkel és J. Cole-lal megyünk tovább, ez pedig All My Life című dalok itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: láncon vagy.
1: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Beton Hoffi Páncél című dala után Post Malone-nal és 21 Savage-el megyünk tovább, és Rockstar című közös ikonikus dalukkal itt a kedvenc rádiótokban a Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, akár egy akciófilmbe illő jeleneteket is hallhatunk a következő dalban. Érkezik SM és Curtis feldobott érme című dala, itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

tani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Zárumára Revolution munkatára Bruno és Pakék, illetve Valmárék közös dalával, a Babyvel. Őket fogja követni Real Boston Richie Happy című slágerével. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom ma estére tőletek. Ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en. Addig is jó éjszakát, sziasztok!

oye que, te amo, oye que, chelo, oye que.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakad.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm the

0: Rap, hip-hop, R&B, Pesten kívül is, bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
1: Peace FM. Rap,
2: Hip Hop,
1: R&B. Peace.
3: I promise, I swear. On everybody.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.